0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix zene. Fan FM.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyom. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM fülig zene.

Őtől fülig FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szia, no l'aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
2: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség. Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére másodfokon narancssárga riasztást adtak ki. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80-as egységet. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes. Itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetnek. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délelőttig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaiig kitart. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Bíró Barna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adta ki roárelt riasztást, április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Bíró Barna Botond kiemelte, támogatja az RMDSZ és Táncos Barna ez irányú erőfeszítéseit, a brüsszeli levél előtt pedig az államelnöket és a szakminisztériumot is tájékoztatta a tarthatatlan állapotokról. Új digitális felület létrehozásáról döntött a szenátus, amely megkönnyítheti a biztosítottak hozzáférését saját egészségügyi adataikhoz. Az e-sanitatea.me elnevezésű portált az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fejleszti ki. A rendszer hozzáférést biztosít majd a páciensek számára egészségügyi előzményeikhez, az elektronikus receptekhez, az orvosi dokumentumokhoz, valamint a kezelések során alkalmazott gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos információkhoz. A portál emellett elektronikus szolgáltatásokat is kínál, többek között online időpont foglalási lehetőséget, amely csökkentheti a bürokráciát és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Zöld utat kapott a szenátus munkaügyi bizottságában az az RMDSZ-es törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy a civil szervezetek, alapítványok és egyházi intézmények is teljesen legálisan foglalkoztathassanak alkalmi munkavállalókat. A jelenlegi szabályozás ugyanis komoly bizonytalanságot okozott, sokszor nem volt egyértelmű, hogy ezek az intézmények alkalmazhatnak-e kisegítő erőt olyan időszakos feladatokra, mint egy-egy rendezvény lebonyolítása vagy kisebb karbantartás. Munkák. Eltörölni a bírságot a szenátus azok számára, akik otthon felejtik a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét. Az USZERE törvénytervezete szerint a jelenlegi szankció már nem indokolt, mivel a rendőrség másodpercek alatt ellenőrizni tudja a sofőrök adatait a hivatalos adatbázisokban. A hatályos szabályozás szerint a dokumentumok hiányáért még 1010 és 1730 lei közötti büntetés szabható ki. A módosítás értelmében a sofőrök továbbra is kötelesek lennének igazolni magukat, de az otthonhagyott iratokért már nem járna pénzbírság. A jogszabály hatályba lépéséhez még a képviselőház döntése, valamint az államfői kihirdetés is szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár 28-29 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 gramonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált dísz spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 gramonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért.

0: biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvény biztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a Csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: Ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Év után ismét kormányfői szinten egyeztettek a visegrádi négyek, a gödöllői találkozó ugyan nem jelentette a V4-ek teljes politikai újraegyesítését, de alkalmas volt arra, hogy a felek újra azonosítsák azokat a területeket, ahol közös érdekük lehet a közös fellépés. A Védelmi Minisztérium aláírta az első szórád VS órád légvédelmi rendszerek beszerzéséről szóló keret megállapodást, jelentette be Rádomir Ruczka tárcavezető. Bejegyzése szerint a több mint 2 milliárd euró értékű beszerzés célja a román légvédelem megerősítése. A szórád a rövid, még a vorád a nagyon rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerek rövidítése. Rádomir Ruczka szerint ezek a légvédelem egyik legfontosabb pajzsai, észlelik és megsemmisítik a támadó eszközöket, mielőtt azok elérnék a kijelölt célpontot. Ez volt a kép az utolsó védelmi vonal, amely még a becsapódás előtt megállítja a veszélyt. A szakember magyarázata szerint erre a rendszerre azért van szükség, mert a mai hadviselésben a repülők és helikopterek mellett megjelentek a drónok, a cirkáló rakéták és az alacsonyan repülő eszközök is, amelyeket a nagy hatótávolságú rendszerek nehezebben tudnak megsemmisíteni. Az ügyvivő védelmi miniszter szerint a keretmegállapodás 3 későbbi szerződés aláírását irányozza elő. A szenátus döntőházként fogadta el azt az RMDSZ által kezdeményezett törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy az iskolák és óvodák ismét alkalmazhassanak kisegítő és adminisztratív személyzetet. A korábbi megszorítások miatt a pedagógusok és oktatói személyzet kivételt képeztek ugyan az alkalmazási tilalom alól, de például portásokat, takarítókat, dadusokat, titkársági alkalmazottakat vagy sofőröket továbbra sem lehetett felvenni. Ez több tanintézményben komoly működési gondokat okozott. A módosítás az államelnöki kihirdetés és a hivatalos közleményben való megjelenés után léphet hatályba, és már a következő tanévtől alkalmazható lehet. Új digitális felület létrehozásáról döntött a szenátus, amely megkönnyítheti a biztosítottak hozzáférését a saját egészségügyi adataikhoz. Az e-Sanitas TMA elnevezésű portált az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fejleszti ki. A rendszer hozzáférést biztosít majd a páciensek számára egészségügyi előzményeikhez, az elektronikus receptekhez, az orvosi dokumentumokhoz, valamint a kezelések során alkalmazott gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos információkhoz. A portál emellett elektronikus szolgáltatásokat is kínál, többek között online időpontfoglalási lehetőséget, amely csökkentheti a bürokráciát és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel. A jelenlegi érték 15 Celsius fokon áll, a csúcsérték 27-29 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Június 26-a van, péntek, 8 óra múlt, 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Felix zenékkel. Milken Mallgrab nyitják ezt az órát, a folytatásban érkezik a friss kávé, ha kettük van pedig, tartsanak velem, és fogyasszuk el együtt.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 grammonként 2,55 baniért, 150 grammos snackdej sajtos vagy sós rudacskákat 5,29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A legszerencsésebb mesehős Csipke Rózsika. De aztán a herceg felébresztette.
1: Kotyogó. Június 26-a van a mai napon, János, illetve Pál nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Jó reggelt! 8:30 lesz, 8 perc múlva lapozzuk fel közösen a kalendáriumot. 1987 óta, azaz 39 napja, ezen a napon tartjuk a kábítószer ellenes világnapot. 85 éve bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót, ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba. 202 éve született Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója. 191 éve született Hermann Otto, természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész, politikus, illetve polihisztor. 147 éve született Agrippina Vaganova, orosz balettáncos koreográfus, saját módszert alkalmazó táncpedagógus. 128 éve született William Messerschmitt, német repülőgép tervezőmérnök, gyáros, repülőklub tulajdonos. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdal is elő van készítve. Madonna Miles Away című szerzeményével köszöntjük a napünnepeltjeit.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékuk és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak.

0: Az egész országra érvényes hőségriadó van érvényben, és a igen magas hőmérséklet értékek egészen hétfőig kitartanak nálunk fele is. A többséget megviseli, de jó esetben ezt leginkább csak kisebb kellemetlenségként éljük meg. Ha viszont óvatlanok vagyunk, komolyabb baj is adódhat. Elég, ha csak a napszúrást, a leégést, esetleg a hőkimerülést vagy hőgútát említem. Utóbbi kettőhöz ráadásul nem feltétlenül kell közvetlenül a napon tartózkodni. Ezekre szeretném felhívni a figyelmüket. Hőkimerülésről akkor beszélünk, amikor a nagy meleg miatt felborul a szervezet hőszabályozása. Fokozott verejtékezéssel jár, mellette megjelenhet fejfájás, szédülés, izzavartság, étvágytalanság és hányinger, izomgörcsök a végtagokban, megemelkedett pulzus, szapora légzés, láz és erős szomjúság érzet. A kisgyermekek ilyenkor aluszékonnyá válhatnak. A hőguta ennél is súlyosabb állapot, szervezetünk olyankor már nem képes tovább elviselni a hőséget, leállnak a hőszabályozó folyamatok. Ebben az esetben gyors orvosi beavatkozásra van szükség, mert potenciálisan életveszélyes is lehet. Egyik intőjele, ha még akkor sem érzi jobban magát a beteg, ha fél órát eltöltött hűvös helyen és közben bőségesen fogyasztott vizet. Az illető a magas hőmérséklet ellenére nem izzad, teste forró, akár 40 Celsius fok fölé szökhet a láza. Légzése felgyorsul, vagy légszomja van és kissé zavart. Még nagyobb a baj, ha már nem is reagál, esetleg eszméletét veszti. Ahhoz, hogy hatékonyan segíthessünk, fel kell ismerni a tüneteket, és el kell különíteni a két állapotot. Hőkimerülés esetén kísérjük a beteget hűvös helyre, ahol mindenképpen pihennie kell. A fölösleges ruhadaraboktól szabaduljon meg, hűtse a testét, igyon sok folyadékot. Mindenképpen maradjunk mellette, és ha nem javul, vagy egyenesen romlik az állapota, érdemes orvosi segítséget kérni. Amennyiben viszont felmerül a hőguta gyanúja, nincs idő késlekedni, mielőbb mentőt kell hívni.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Bob Shepherd és az It's True 2023-ból a dal eredetiét annó a 80-as években a Milli Vanilli jelentette meg, egészen pontosan 1989-ben jelent meg a Girl You Know Is True című album, és ugye az imént említett dal volt a címadó dal. Erről az albumról eredeti formában a Milli Vanillitől hozom a másik slágert, ami a 80-as évek végének egyik meghatározó dala volt, még úgy is, hogy időközben aztán kiderült, hogy a Milli Vanilli igazából csak egy tátika banda volt, azaz jól csinálták, amit csináltak a színpadon, csak éppenséggel egy dolog hiányzott, ami egy énekesnek elengedhetetlen, nem tudtak énekelni, és nem is ők énekeltek. Milli Vanilli és a Blame It on the Rain 1989-ből.
1: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

Sophie and the Giants, valamint a Red Light. 5 perc maradt hátra, 9 óráig hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség. Változnak a nyugdíjba vonulás feltételei a nőknél. Júliustól egy hónappal kitolódik a korhatár. A szenátus plénuma megszavazta az RNDS azon törvény kezdeményezését, amely lehetővé teszi Románia számára az uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Európai szintű fellépés sürget a medvehelyzet miatt, Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának elnöke. Részletek 5 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére. Másodfokon narancssárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes. Itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délutánig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaig kitart. Változnak a nyugdíjba vonulás feltételei a nőknél, júliustól egy hónappal kitolódik a korhatár, az érintett hölgyek ettől a hónaptól kezdve 62 évesen és 7 hónaposan igényelhetik az öregségi ellátást. A lépcsőzetes emelést a tavaly elfogadott új nyugdíjtörvény szabályozza. A jogszabály célja, hogy fokozatosan kiegyenlítse a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárát, amely 2035-ig elérve a teljes egységet, mindkét nem esetében egységesen 65 év lesz. Az országos nyugdíjpénztár megerősítette a férfiak korhatára idén változatlanul 65 év, a kötelező teljes járulék fizetési idő pedig mindkét nemnél 35 esztendő. A szenátus plénuma megszavazta az RMDSZ azon törvénykezdeményezését, amely lehetővé teszi Románia számára az uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Csek Attila fejlesztési miniszter és szenátor tájékoztatása szerint a jogszabály a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását biztosítja az építmények minőségének és biztonságának veszélyeztetése nélkül. A jogszabály tervezett több mint 550 millió euró elszámolását érinti. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Bíró Varna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít Hargita megye tanácsának elnöke. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roalert riasztást. Április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyó-Szentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Az országos meteorológiai szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben akár a 29 Celsius fokot is elérheti. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenék, friss kávé, friss hírek, lesz amiről beszéljünk, lesz amit fogyasszunk, és lesz ami felpörgeti majd a hangulatunkat. Ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Hallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Smash Mouth és a 99-es All Star Felix zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben. Pörgessük a hangulatot annak érdekében, hogy jobban menjen a munka, és bízom benne, hogy jó tempóban halad a munka, főleg, hogyha mondjuk az embernek sok dolga vagy sok tennivalója akad a mai napra. Igyekszem ezeket úgy tempózni én is a magam részéről, hogy déli 12 és 3 óra között nem föltétlenül javallott a tűző napon tartózkodni, már csak azért sem, mert olyankor tényleg nagyon erős az UV-sugárzás, és hogyha mindenképpen halaszthatatlan a dolga, akkor érdemes egy jó erős napvédő krémet, legalább egy 50 faktorosat felkenni, főleg azokra a felületekre, lásd esetemben a nagy kopasz fejem, ami könnyen megéghet. Ilyenkor érdemes tehát erre figyelni és bekenni rendesen magunkat.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Június 26-án pénteken reggel 9 és 10 óra között terelő útvonalon közlekednek a Csíki Transz egyes járatai a Postabank környékén bevezetett ideiglenes útlezárás miatt. Az útlezárás ideje alatt ideiglenesen kimarad az 1-es, 2-es, azaz Sobotfalva-Zsögöd, illetve a 3-as, 4-es és 4D vonalak megállója, illetve a 2-es vonal, azaz Zsögöd-Sobotfalva megállója.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos tájékoztatása szerint a korábban kiadott narancssárga hőségriasztást péntek este 9 óráig hosszabbították meg. A rendkívüli időjárás Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Veszterczenaszód és Maros megyéket érinti. Figyelmeztetnek a meteorológusok, az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni, helyenként pedig pusztító kánikulára kell készülni. A hőérzet rendkívül megterhelő, és a hőmérséklet páratartalom mutató, rövidítése az ITU, meg fogja haladni a kritikus 80-as határértéket. A nappali csúcsértékek 33-37 Celsius fok között alakulnak. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a legmagasabb hőmérsékleteket a nyugati Alföldön fogják mérni, így az ott élőknek különösen ügyelniük kell a megfelelő folyadék pótlásra és a napsütés elkerülésére, főleg a kritikus órákban. Természetesen ez nálunk is érvényes, olyan értelemben figyelni kell arra, hogy folyamatosan hidratáljuk a szervezetünket vízzel nyilván. A tűző napon érdemes fényvédő faktorral ellátott krémeket használni, lengevilágos színű öltözetet, és hogyha nem muszáj, főleg déli 12 és délután 3 óra között ne tartózkodjanak a tűző napon. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy enyhe szél is van, ez valamelyest javíthat a hőérzetön. 19 Celsius fokot mérnek jelenleg, illetve 28-29 fokig emelkedik a csúcsérték térségünkben is.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik, a hőség Erdély több megyéjére, köztük Marozs és Kolozs megyére másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók, a páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes, itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A meteorológiai szolgálat előrejelzési szerint a hőhullám hétfő délutánig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaig kitart. Változnak a nyugdíjba vonulás feltételei a nőknél. Júliustól egy hónappal kitolódik a korhatár. Az érintett hölgyek ettől a hónaptól kezdve 62 évesen és 7 hónaposan igényelhetik az öregségi ellátást. A lépcsőzetes emelést a tavaly elfogadott új nyugdíjtörvény szabályozza. A jogszabály célja, hogy fokozatosan kiegyenlítse a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárát, amely 2035-ig elérve a teljes egységet, mindkét nem esetében egységesen 65 év lesz. Az országos nyugdíjpénztár megerősítette a férfiak korhatára idén változatlanul 65 év, a kötelező teljes járulék fizetési idő pedig mindkét nemnél 35 esztendő. A szenátus plénuma megszavazta az RMDSZ azon törvénykezdeményezését, amely lehetővé teszi Románia számára az uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Csek Attila fejlesztési miniszter és szenátor tájékoztatása szerint a jogszabály a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását biztosítja az építmények minőségének és biztonságának veszélyeztetése nélkül. A jogszabály tervezett több mint 550 millió euró elszámolását érinti. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Víró Varna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít Hargita megye tanácsának elnöke. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roalert riasztást. Április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben akár a 29 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Távol vagyunk ugyan a 29 Celsius foktól, de elértük már a jelenlegi 21-et. Ez nem kizárt, hogy többnek érződik már jelen körülmények között is. 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Tartsanak velem a folytatásban is.

0: Nem kapott meghívást a 35. tusványosra Magyar Péter. Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója, közösségi oldalán úgy fogalmazott, a szervezők úri joga eldönteni, kit hívnak meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre. A fideszes politikus indoklása szerint Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit és a külhoni magyar vezetőket, miközben tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye. Magyar Péter korábban parlamenti felszólalásában nehezményezte a meghívó hiányát. Mint fogalmazott, a tábor jelentős magyar adófizetői pénzből működik, a szervezők mégis gyávák voltak meghívni őt. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök idén is jelen lesz és megtartja szokásos beszédét. A veled teljes mottóval szervezett 35. bálványosi nyári szabadegyetemet és diáktábort idén július 21-e és 26-a között tartják Tusnádfürdőn. A programot ismerve a 21 és 26-a közötti felhozatalban jelen lesz többek között az Edda Művek, a Magyar Banda, a 4-es Street, illetve a Holográf is.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

A gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag engedély alapján, illetve meghatározott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Hívja fel a figyelmet a Hargita megyei környezetőrség, amint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdei ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. A gombák és erdei gyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtése kizárólag engedéllyel és bizonyos mennyiségig lehetséges. A gyűjtést felelősség teljes módon kell végezni, a természetes élőhelyek károsítása nélkül, a tulajdonjog tiszteletben tartásával, valamint a biodiverzitás megőrzésére vonatkozó intézkedések betartásával. A védett fajok gyűjtése tilos, a gyűjtés nem veszélyeztetheti a fajok természetes megújulását és a természetes élőhelyeket. Ugyanakkor felhívják a gombászok, gyümölcsszedők figyelmét, tartsák tiszteletben a védett természeti területeken érvényben lévő természetvédelmi intézkedéseket, ne hagyjanak hulladékot a természetben, és kerüljenek minden olyan tevékenységet, amely szennyezést okozhat. A biodiverzitás védelme mindannyiunk közös felelőssége. Gyűjtsünk felelősség teljesen, és járuljunk hozzá a természeti örökségünk megőrzéséhez, ugyanis a természet bőséges velünk, de erre vigyázni kell. Hívjál fel a figyelmet a szakemberek!

Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók, a páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes, itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délutánig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaig kitart. Változnak a nyugdíjba vonulás feltételei a nőknél. Júliustól egy hónappal kitolódik a korhatár. Az érintett hölgyek ettől a hónaptól kezdve 62 évesen és 7 hónaposan igényelhetik az öregségi ellátást. A lépcsőzetes emelést a tavaly elfogadott új nyugdíjtörvény szabályozza. A jogszabály célja, hogy fokozatosan kiegyenlítse a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárát, amely 2035-ig elérve a teljes egységet, mindkét nem esetében egységesen 65 év lesz. Az országos nyugdíjpénztár megerősítette a férfiak korhatára idén változatlanul 65 év, a kötelező teljes járulék fizetési idő pedig mindkét nemnél 35 esztendő. A szenátus plénuma megszavazta az RMDSZ azon törvénykezdeményezését, amely lehetővé teszi Románia számára az uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Cseh Attila fejlesztési miniszter és szenátor tájékoztatása szerint a jogszabály a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását biztosítja az építmények minőségének és biztonságának veszélyeztetése nélkül. A jogszabály tervezett több mint 550 millió euró elszámolását érinti. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Víró Varna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít Hargita megye tanácsának elnöke. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roalert riasztást. Április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben akár a 29 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Változott a besorolás, vörös riasztás alatt áll Hargita megye is többek között. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívja a figyelmet, rendkívül magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni a közelgő hétvégén. Ha tehetik, maradjanak árnyékban, fogyasszanak sok vizet és vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Filik zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt bent a jó hűvös stúdióban, illetve nyilván otthon is, bízom benne, minden a legnagyobb rendben van. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája, tartsanak velem!

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
3: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: 1989-ből származik a dal The Road to Hell, Chris Rea, Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. A folytatásban érkezik egy mozi ajánló, és természetesen páros belépőt tudok felajánlani azoknak, akik helyesen válaszolnak a kérdésemre, lévén, hogy a közelgő hétvégén, egészen pontosan június 26-án lesz a premierje az Itt érzem magam otthon című magyar thrillernek. Páros belépőm van, előkészítve a film előzetese, és hamarosan érkezik a kérdés is.
1: Miért vagyok itt?
2: Tudod, hogy miért vagy itt?
1: Mert elcsatangoltál.
2: Árpád Szilvia, így hívnak téged.
3: Nem, én Rita vagyok.
4: Nem, esküszöm.
2: Akkor elkezdjük előre. Mi a neved?
3: Árpád Szilvia.
2: Szeretnél találkozni a családdal?
3: Igen.
2: Vigyáznod kell, Szilvi. Nehogy megint rosszul legyél. Itt vannak a gondolataid, amiket leírtál. Akkor fogsz jól emlékezni mindenre, hogy úgy viselkedsz, hogy leírtad.
3: Akkor kimehetek innen?
2: Ebben a lakásban mindannyian szabadok vagyunk.
5: Nem elraboltalak, Szilvi. Hazahoztalak.
2: Hogy érzed magad újra itthon, Szilvi?
3: Tudjátok, hogy én nem Szilvi vagyok, ugye?
5: Segítened kell a testvérednek emlékezni.
6: Rendesen!
2: A papára mindig igaza van.
3: Mi lett az előző szívével?
5: Ha tartotta volna magát a szabályokhoz, akkor még most is itt lenne.
3: Jó, hogy újra itt vagy. Hamarosan majd minden eszedbe jut.
5: Mi fogok jönni?
3: De megígérem. Engem igazán borítanak.
2: Mindenkinek megvan a helye a gépezetben. Előteremtjük számodra a biztonságot. És ez így is lesz, amíg elvégzed a feladatod.
3: Én meg kosszos.
7: Én annyira örülök, hogy ti biztonságban vagytok. Itthon.

0: Itt érzem magam otthon, magyar thriller tele magyar sztárokkal. 0724-860-000. Ha szeretne egy páros belépőt a premier vetítésre, írjon legalább három színész nevet, akik nyilván játszanak a filmben. 0724-860-000. Rendkívül egyszerű a mai feladvány, és bizony a páros belépő repül a nyerteshez, miután helyes választ küldött nekem a jól ismert SMS számon 0724-860-000.
1: Csak a legjobbak,
2: csak a legjobbak,
1: csak változatosan,
2: változatosan,
1: csak a Fun FM-en. 87.6
2: Csíkszereda.

0: fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.
1: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére 16, köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pedig pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as határértéket. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 Celsius fok között alakulnak.
1: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Június 26-án este 8 órától látható a Csíki moziban, azaz most lesz a premierje az Itt érzem magam otthon című nagy sikerű magyar thrillernek. Legutóbb közönségdíjat szerzett a Tiffen. 0724 860 000. A kérdés rendkívül, egészen pontosan a kérés rendkívül egyszerű volt. Kértem, hogy soroljanak fel legalább három színészt, akik a filmben játszanak. Lovas Rozi, Molnár Áron, Grillus Dorka, Zsurskati Szervét Tibor, Znamenák István, Simon Kornél, Józsa Bettina, és a sor még hosszan folytatható. Természetesen egy nyertes lehet, aki viszi tőlem a páros belépőt. A gombot ezennel megnyomtam, 820-as. Köszönöm a sok-sok helyes választ, van egy nyertesünk, gratulálok neki és kívánok nagyon jó szórakozást. A filmre még jegyek elérhetőek a prokult.ro oldalon.

A Soldier of Love 2010-ből utolsó előttiként a mai kotyogóban 3 perc maradt hátra déli 12 óráig. Hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek. Felhívnám ismételten a figyelmüket, rendkívül magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni már most. Ha tehetik, tartózkodjanak árnyékban, tűzőnapon semmiképp, legalábbis déli 12 és délután 3 óra között. Napvételem, fényvédelem a szemeknek, lenge világos színű ruhák, és nyilván a végére hagytam a legfontosabbat, sok-sok-sok-sok folyadék, elsősorban víz. Bacchus, Just Be Good to Me, ezzel a dallal búcsúzom, találkozzunk jövő héten is.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség Erdély több megyére, köztük Maros és Kolozs megyére. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók, a páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységes küszöbértéket. A sárga jelzés elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes, itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délutánig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaig kitart. Változnak a nyugdíjba vonulás feltételei a nőknél, júliustól egy hónappal kitolódik a korhatár, az érintett hölgyek ettől a hónaptól kezdve 62 évesen és 7 hónaposan igényelhetik az öregségi ellátást. A lépcsőzetes emelést a tavaly elfogadott új nyugdíjtörvény szabályozza. A jogszabály célja, hogy fokozatosan kiegyenlítse a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárát, amely 2035-ig elérve a teljes egységet, mindkét nem esetében egységesen 65 év lesz. Az országos nyugdíjpénztár megerősítette a férfiak korhatára idén változatlanul 65 év, a kötelező teljes járulék fizetési idő pedig mindkét nemnél 35 esztendő. A szenátus plénuma megszavazta az RMDSZ azon törvénykezdeményezését, amely lehetővé teszi Románia számára az uniós alapok gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. Cseh Attila fejlesztési miniszter és szenátor tájékoztatása szerint a jogszabály a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását biztosítja az építmények minőségének és biztonságának veszélyeztetése nélkül. A jogszabály tervezett több mint 550 millió euró elszámolását érinti. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Víró Varna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít Hargita megye tanácsának elnöke. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roalert riasztást. Április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószent Miklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Az országos meteorológiai szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra kell számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. A csúcsérték térségünkben akár a 29 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.

Hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére. 16 köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 fok közé tehetőek. Súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztet a kánikula miatt az Országos Közegészségügyi Intézet. A szakemberek közleményükben hangsúlyozzák, a szélsőséges hőség okozta hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka. A rendkívüli meleg súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát, ráadásul a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, valamint a szabad téren dolgozók. Az intézet azt javasolja a lakosságnak, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a nagy fizikai megterhelést. Napközben tartsák zárva az ablakokat és engedjék le a redőnyöket, szellőztetni pedig csak éjszaka szellőztessenek. Fontos figyelmeztetés, hogy 40 fok felett a ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor már inkább melegítik a szervezetet. A kiszáradás megelőzésére viseljünk világos könnyű ruházatot és rendszeresen óránként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük az alkoholt, a koffeint és a nehéz ételeket, fogyasszunk inkább magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt. Az intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket tilos közvetlen napsütésnek kitenni. Emellett nyomatékosan figyelmeztetnek, a gyermekeket és háziállatot soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodik. A Nemzeti Liberális Párt hivatalosan is Zsigmond Muresán európai parlamenti képviselő jelöli miniszterelnöknek, és támogatja a szociáldemokratákkal kötendő rotációs kormányzási megállapodást. Az USZERE és az RNDS vezetősége is támogatja a liberálisok javaslatát, így a három alakulat közös jelöltként terjeszti Zsigmond Muresán nevét Nikus Ordán államfő elé a kotocseni egyeztetéseken, állítják politikai forrásokra hivatkozva a hírügynökségek. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy Nemzeti Liberális Párt USZERE RMDS kormány működne Muresán vezetésével, ezt követően pedig a Szociáldemokrata Párt venné át a kormány irányítását, minden bizonnyal Zsorin Grindeanuval az élen. A PESZEDE elnöke Zsorin Grindeanu szerint megszületett a megállapodás az új kormány megalakításának alapelveiről, ezzel pedig megkezdődhet a kabinet létrehozása. A politikus ugyanakkor bírálta a Mentsétek meg Romániát szövetséget, amiért szerinte újabb feltételekkel akadályozza a kormány alakítást. Grindeanu úgy véli, ha az USZERE nem támogat egy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormányt, a kabinet az ő szavazataik nélkül is megalakulhat. Az USZERE elnöke Dominik Fritz ezzel szemben közölte, pártja nem fog megszavazni egy kizárólag szociáldemokratából álló kormányt. Javaslata szerint a PESZEDE most támogassa a PENELE USZERE RMDS kisebbségi kabinetjét, cserébe az USZERE jövőre megszavazna egy PESZEDE vezette kormányt. Rekord összegű több mint 10 milliárd euró uniós forrást hívott le Románia az elmúlt évben, jelentette be Drágos Pislaru, ügyvivő beruházási miniszter. Elmondása szerint ezzel az ország az Európai Unió második legeredményesebb tagállamává lépett elő az uniós támogatások lehívásában. A miniszter szerint az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már az állami fejlesztések több mint háromnegyedét teszik ki, és fontos szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre kell számítani ma is, illetve a közelgő hétvégén is. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius, 27 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29-31 fok közé emelkedik. Hétvégén marad a kánikula, vörös riasztás alatt áll Csíkszarada is. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken mindössze, napközben a csúcsérték 28-32 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Manefem fülelő.
1: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentrum program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt.
2: Szereti az elmúlt 30 év zenéit? Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére 16, köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pedig pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as határértéket. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére. 16 köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 fok közé tehetőek. Súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztet a kánikula miatt az Országos Közegészségügyi Intézet. A szakemberek közleményükben hangsúlyozzák, a szélsőséges hőség okozta hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka. A rendkívüli meleg súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát. Ráadásul a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, valamint a szabad téren dolgozók. Az intézet azt javasolja a lakosságnak, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a nagy fizikai megterhelést. Napközben tartsák zárva az ablakokat és engedjék le a redőnyöket, szellőztetni pedig csak éjszaka szellőztessenek. Fontos figyelmeztetés, hogy 40 fok felett a ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor már inkább melegítik a szervezetet. A kiszáradás megelőzésére viseljünk világos, könnyű ruházatot és rendszeresen, óránként igyunk egy pohár vizet, kerüljük az alkoholt, a koffeint és a nehéz ételeket, fogyasszunk inkább magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt. Az intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket tilos közvetlen napsütésnek kitenni. Emellett nyomatékosan figyelmeztetnek, a gyermekeket és háziállatot soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodik. A Nemzeti Liberális Párt hivatalosan is Zsigmond Muresán európai parlamenti képviselő jelöli miniszterelnöknek, és támogatja a szociáldemokratákkal kötendő rotációs kormányzási megállapodást. Az USZERE és az RNDS vezetősége is támogatja a liberálisok javaslatát, így a három alakulat közös jelöltként terjeszti Zsigmond Muresán nevét Nikus Ordán államfő elé a kotocseni egyeztetéseken, állítják politikai forrásokra hivatkozva a hírügynökségek. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy Nemzeti Liberális Párt USZERE RMDS kormány működne Muresán vezetésével, ezt követően pedig a Szociáldemokrata Párt venné át a kormány irányítását, minden bizonnyal Zsorin Grindeanuval az élen. A PESZEDE elnöke Zsorin Grindeanu szerint megszületett a megállapodás az új kormány megalakításának alapelveiről, ezzel pedig megkezdődhet a kabinet létrehozása. A politikus ugyanakkor bírálta a Mentsétek meg Romániát szövetséget, amiért szerinte újabb feltételekkel akadályozza a kormány alakítást. Grindeanu úgy véli, ha az USZERE nem támogat egy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormányt, a kabinet az ő szavazataik nélkül is megalakulhat. Az USZERE elnöke Dominik Fritz ezzel szemben közölte, pártja nem fog megszavazni egy kizárólag szociáldemokratából álló kormányt. Javaslata szerint a PESZEDE most támogassa a PENELE USZERE RMDS kisebbségi kabinetjét, cserébe az USZERE jövőre megszavazna egy PESZEDE vezette kormányt. Rekord összegű több mint 10 milliárd euró uniós forrást hívott le Románia az elmúlt évben, jelentette be Drágos Pislaru, ügyvivő beruházási miniszter. Elmondása szerint ezzel az ország az Európai Unió második legeredményesebb tagállamává lépett elő az uniós támogatások lehívásában. A miniszter szerint az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már az állami fejlesztések több mint háromnegyedét teszik ki, és fontos szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Térségünkben javarészt tiszta jégbolt mellett száraz napos időre kell számítani ma is, illetve a közelgő hétvégén is. A csúcsérték 29-31 fok közé emelkedik. Hétvégén marad a kánikula, vörös riasztás alatt áll Csíkszarada is. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken mindössze, napközben a csúcsérték 28-32 fok közé emelkedik.
2: Fan FM Rádió.
0: Bárhol, bármikor.
2: Éterben.
0: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat. És a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség. Mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
6: Fun FM

0: Hát jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Fun FM fülelő.
2: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentrum program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt.
3: Kilencvenes évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére. 16 köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 fok közé tehetőek. Súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztet a kánikula miatt az Országos Közegészségügyi Intézet. A szakemberek közleményükben hangsúlyozzák, a szélsőséges hőség okozta hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka. A rendkívüli meleg súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát, ráadásul a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, valamint a szabad téren dolgozók. Az intézet azt javasolja a lakosságnak, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a nagy fizikai megterhelést. Napközben tartsák zárva az ablakokat és engedjék le a redőnyöket, szellőztetni pedig csak éjszaka szellőztessenek. Fontos figyelmeztetés, hogy 40 fok felett a ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor már inkább melegítik a szervezetet. A kiszáradás megelőzésére viseljünk világos könnyű ruházatot, és rendszeresen óránként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük az alkoholt, a koffeint és a nehéz ételeket, fogyasszunk inkább magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt. Az intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket tilos közvetlen napsütésnek kitenni. Emellett nyomatékosan figyelmeztetnek, a gyermekeket és háziállatot soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodik. A Nemzeti Liberális Párt hivatalosan is Siegfried Murean európai parlamenti képviselő jelöli miniszterelnöknek, és támogatja a szociáldemokratákkal kötendő rotációs kormányzási megállapodást. Az USZERE és az RNDS vezetősége is támogatja a liberálisok javaslatát, így a három alakulat közös jelöltként terjeszti Siegfried Murean nevét Nikus Ordán államfő elé a kotocseni egyeztetéseken, állítják politikai forrásokra hivatkozva a hírügynökségek. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy nemzeti liberális párt USZERE RMDS kormány működne Murean vezetésével, ezt követően pedig a szociáldemokrata párt venné át a kormány irányítását, minden bizonnyal Soren Grindeanuval az élen. A PESZEDE elnöke Soren Grindeanu szerint megszületett a megállapodás az új kormány megalakításának alapelveiről, ezzel pedig megkezdődhet a kabinet létrehozása. A politikus ugyanakkor bírálta a Mentsétek meg Romániát szövetséget, amiért szerinte újabb feltételekkel akadályozza a kormány alakítást. Grindeanu úgy véli, ha az USZERE nem támogat egy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormányt, a kabinet az ő szavazataik nélkül is megalakulhat. Az USZERE elnöke Dominik Fritz ezzel szemben közölte, pártja nem fog megszavazni egy kizárólag szociáldemokratából álló kormányt. Javaslata szerint a PESZEDE most támogassa a PENELE USZERE RMDS kisebbségi kabinetjét, cserébe az USZERE jövőre megszavazna egy PESZEDE vezette kormányt. Rekord összegű több mint 10 milliárd euró uniós forrást hívott le Románia az elmúlt évben, jelentette be Drágos Pisláru, ügyvivő beruházási miniszter. Elmondása szerint ezzel az ország az Európai Unió második legeredményesebb tagállamává lépett elő az uniós támogatások lehívásában. A miniszter szerint az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már az állami fejlesztések több mint háromnegyedét teszik ki, és fontos szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre kell számítani ma is, illetve a közelgő hétvégén is. A csúcsérték 29-31 fok közé emelkedik. Hétvégén marad a kánikula, vörös riasztás alatt áll Csíkszarada is. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken mindössze, napközben a csúcsérték 28-32 fok közé emelkedik.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 400 g-os Milbona Butter Cheese szeretelcsajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Prosecco DOC Rosé habzóbor 17,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére, 16 köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 fok közé tehetőek. Súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztet a kánikula miatt az Országos Közegészségügyi Intézet. A szakemberek közleményükben hangsúlyozzák, a szélsőséges hőség okozta hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka. A rendkívüli meleg súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát. Ráadásul a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, valamint a szabad téren dolgozók. Az intézet azt javasolja a lakosságnak, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a nagy fizikai megterhelést. Napközben tartsák zárva az ablakokat és engedjék le a redőnyöket, szellőztetni pedig csak éjszaka szellőztessenek. Fontos figyelmeztetés, hogy 40 fok felett a ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor már inkább melegítik a szervezetet. A kiszáradás megelőzésére viseljünk világos, könnyű ruházatot és rendszeresen óránként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük az alkoholt, a koffeint és a nehéz ételeket, fogyasszunk inkább magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt. Az intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket tilos közvetlen napsütésnek kitenni. Emellett nyomatékosan figyelmeztetnek, a gyermekeket és háziállatot soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodik. A Nemzeti Liberális Párt hivatalosan is Siegfried Murechán európai parlamenti képviselő jelöli miniszterelnöknek, és támogatja a szociáldemokratákkal kötendő rotációs kormányzási megállapodást. Az USZERE és az RNDS vezetősége is támogatja a liberálisok javaslatát, így a három alakulat közös jelöltként terjeszti Siegfried Murechán nevét Nikos Ordán államfő elé a kotocseni egyeztetéseken, állítják politikai forrásokra hivatkozva a hírügynökségek. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy nemzeti liberális párt USZERE RMDS kormány működne Murechán vezetésével, ezt követően pedig a szociáldemokrata párt venné át a kormány irányítását, minden bizonnyal Soren Grindeanuval az élen. A PESZEDE elnöke Soren Grindeanu szerint megszületett a megállapodás az új kormány megalakításának alapelveiről, ezzel pedig megkezdődhet a kabinet létrehozása. A politikus ugyanakkor bírálta a Mentsétek meg Romániát szövetséget, amiért szerinte újabb feltételekkel akadályozza a kormány alakítást. Grindeanu úgy véli, ha az USZERE nem támogat egy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormányt, a kabinet az ő szavazataik nélkül is megalakulhat. Az USZERE elnöke Dominik Fritz ezzel szemben közölte, pártja nem fog megszavazni egy kizárólag szociáldemokratából álló kormányt. Javaslata szerint a PESZEDE most támogassa a Penele USZERE RMDS kisebbségi kabinetjét, cserébe az USZERE jövőre megszavazna egy PESZEDE vezette kormányt. Rekord összegű több mint 10 milliárd euró uniós forrást hívott le Románia az elmúlt évben, jelentette be Drágos Pislaru, ügyvivő beruházási miniszter. Elmondása szerint ezzel az ország az Európai Unió második legeredményesebb tagállamává lépett elő az uniós támogatások lehívásában. A miniszter szerint az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már az állami fejlesztések több mint háromnegyedét teszik ki, és fontos szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre kell számítani ma is, illetve a közelgő hétvégén is. A csúcsérték 29-31 fok közé emelkedik. Hétvégén marad a kánikula, vörös riasztás alatt áll Csíkszereda is. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken mindössze, napközben a csúcsérték 28-32 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fan

0: to hold you one last time.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
5: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
6: Igen. Miért?
5: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
6: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
5: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
6: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
7: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
6: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
8: Reklámot hallottak.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 400 g-os Milbona Butter Cheese szeretelt csajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Prosecco DOC Rosé habzóbor 17,99 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére 16, köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pedig pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as határértéket. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére. 16 köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 fok közé tehetőek. Súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztet a kánikula miatt az Országos Közegészségügyi Intézet. A szakemberek közleményükben hangsúlyozzák, a szélsőséges hőség okozta hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka. A rendkívüli meleg súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát, ráadásul a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, valamint a szabad téren dolgozók. Az intézet azt javasolja a lakosságnak, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a nagy fizikai megterhelést. Napközben tartsák zárva az ablakokat és engedjék le a redőnyöket, szellőztetni pedig csak éjszaka szellőztessenek. Fontos figyelmeztetés, hogy 40 fok felett a ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor már inkább melegítik a szervezetet. A kiszáradás megelőzésére viseljünk világos könnyű ruházatot és rendszeresen óránként igyunk egy pohár vizet. Kerüljük az alkoholt, a koffeint és a nehéz ételeket, fogyasszunk inkább magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt. Az intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőket tilos közvetlen napsütésnek kitenni. Emellett nyomatékosan figyelmeztetnek, a gyermekeket és háziállatot soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodik. A Nemzeti Liberális Párt hivatalosan is Zsigmond Muresán európai parlamenti képviselő jelöli miniszterelnöknek és támogatja a szociáldemokratákkal kötendő rotációs kormányzási megállapodást. Az USZERE és az RNDS vezetősége is támogatja a liberálisok javaslatát, így a három alakulat közös jelöltként terjeszti Zsigmond Muresán nevét Nikus Ordán államfő elé a kotocsáni egyeztetéseken, állítják politikai forrásokra hivatkozva a hírügynökségek. A tervek szerint 2027 áprilisáig egy nemzeti liberális párt USZERE RMDS kormány működne Muresán vezetésével, ezt követően pedig a szociáldemokrata párt venné át a kormány irányítását, minden bizonnyal Zsorin Grindeanuval az élen. A PESZEDE elnöke Zsorin Grindeanu szerint megszületett a megállapodás az új kormány megalakításának alapelveiről, ezzel pedig megkezdődhet a kabinet létrehozása. A politikus ugyanakkor bírálta a Mentsétek meg Romániát szövetséget, amiért szerinte újabb feltételekkel akadályozza a kormány alakítást. Grindeanu úgy véli, ha az USZERE nem támogat egy szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormányt, a kabinet az ő szavazataik nélkül is megalakulhat. Az USZERE elnöke Dominik Fritz ezzel szemben közölte, pártja nem fog megszavazni egy kizárólag szociáldemokratából álló kormányt. Javaslata szerint a PESZEDE most támogassa a PENELE USZERE RMDS kisebbségi kabinetjét, cserébe az USZERE jövőre megszavazna egy PESZEDE vezette kormányt. Rekord összegű több mint 10 milliárd euró uniós forrást hívott le Románia az elmúlt évben, jelentette be Drágos Pislaru, ügyvivő beruházási miniszter. Elmondása szerint ezzel az ország az Európai Unió második legeredményesebb tagállamává lépett elő az uniós támogatások lehívásában. A miniszter szerint az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már az állami fejlesztések több mint háromnegyedét teszik ki, és fontos szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre kell számítani ma is, illetve a közelgő hétvégén is. A csúcsérték 29-31 fok közé emelkedik. Hétvégén marad a kánikula, vörös riasztás alatt áll Csíkszarada is. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken mindössze, napközben a csúcsérték 28-32 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a Csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundáciadrmax.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat a legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hétvégére 16, köztük Hargita megyére. Az érintett térségekben az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, helyenként pedig pusztító kánikulára kell számítani. A hőérzet rendkívül megterhelő és a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as határértéket. A nappali hőmérséklet általában 35 és 38 Celsius fok között alakul, a minimumok többnyire 17 és 25 Celsius fok között alakulnak.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
3: Fun FM fülelő.
4: În data de 29 mai 2026 a fost lansat proiectul societății Bean & Brew SRL, intitulat Fermentație de precizie cu apă minerală pentru obținerea unei cafele artizanale cu profil aromatic unic. Cod SMIS 349027. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea și validarea unei tehnologii inovatoare de fermentație controlată a cafelei, utilizând culturi microbiene selecționate și apă minerală pentru obținerea unui produs premium cu profil aromatic distinct. Proiectul este implementat în cadrul programului Regiunea Centru 2020 și 1 până la 2027. Valoarea totală a proiectului este de 3.390 și 4.240 și 7 de lei și 36 de bani, iar perioada de implementare este de 24 de luni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

minden árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak

0: magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukú

0: beléd. Könyörgöm, valaki mondja meg, minek szerettem beléd. De már nem vagy az enyém, már nem is kell.
1: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.

0: Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Mögöttünk kék annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: ezekre?
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
1: This is something special about music. Trust your DJ.
2: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Ki két

0: 90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás.
1: I pass through noise and silence.

hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.